0: Ezzel elismétlem, hogy halljátok!
1: Nézd az élet jó oldalát,
0: és legyetek boldogok!
2: Oh yeah!